mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 2 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Live Mix, Summer Edition, 2 órán keresztül Kuki a lemezjátszók mögött, 5-től 7-ig, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, viszont hétfőn is lesz kívánságműsor, méghozzá egy olyan, amit még soha nem hallottunk, és csak egyetlen egyszer lesz ilyen, legalábbis a tippel nem kell. Sebestyén Balázs, hétfő 10 órától délután 2-ig marad a stúdióban, nem megy haza a műsor után, hanem élőben teljesíti a kéréseket, egy spéci, egyedi kívánságműsor, elbukott egy fogadást, és tartja a szavát, és teljesíti a kéréseket, szóval hétfőn, itt a Rádió 1-en, addig pedig az igazi mai slágerek, most Teddy Streams-től The Door-t választottam, kellemes éjszakát!

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig továbbra is óriási a hangulat a Rádió Esztésnél, éppen Hamvai PG a lemezjátszók mögött, viszont holnap is lesz, már délután 5 órától délutáni helyszínünk, és mondom a délutáni line-upot. Először Will Cox zenél, aztán a Loving Arms, utána Joer Junior, DJ Junior és Kollár. Délután 5-től 10 óráig, tehát a délutáni helyszínünk pörök holnap is. Aztán 11 órától bedurrantjuk megint egy nagyon nagy nyárzáró estére, egy nagy bulira a Parti Arénában a színpadunkat. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, és most te lesz Kenji-től a Bumble.

1, csak igazi mai sláger, megy picivel 3-4-3 előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, köztük pedig Lói érkezik már is, aki már filmzenét is szerzett, az Ostwind, magyarul a Meredék című ifjúsági lovas filmsorozatnak az egyik betétdalát ő jegyzi. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, David Puentezzel, szerintem szenzációs, Lói és a Golden Summer, amit már is indítok a rádió.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 3 óra, de mi nem állunk meg. A következő órában is hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Készülök a Swish Disco, Jennifer Lopez és Metzger Vicky újdonságával is. A kezdésre pedig Bibi Rexát hozom a Faithless dallal, a New Religion-nel. Óriási kedvenc, pár perc is indítom itt a rádió egyje.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyők kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább 1 órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió Egy Csak Igazi Mai Sláger megy, és folyamatosan kapom a képeket, videókat a kollégáktól a szegedi ifjúsági napokról. Hatalmasat megyünk, Hamvai PG után most már a Loving Arms zenél, és a színpad nem áll meg egyébként egészen reggel 5 óráig, mert hogy még Antónia is készül egy órás szettel. Minden fotó, minden videó hamarosan kint a Rádió Egy social felületein. Érdemes követni. Én pedig az igazi mai slágereket hozom továbbra is közben, miközben picit sajnálom, hogy nem épp Szegeden vagyok, de hát itt is nagy kedvencek szólnak. Most például a Swedish Disco-tól Rehab-be, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight, amit indítom.

0: Változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Sofia, tu gestes.
2: Bella!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig Balázs duplázik, a reggeli műsor után jön egy kívánság műsora is. A következő órában mondom a részleteket. Meg persze hozom az igazi mai slágereket, elsőként Lóitól a Get Lucky-t már be is készítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Jó-e? Csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Halad az este, már 4 óra után járunk, én pedig Kámrától a Hug Your Self-et készítettem be, viszont nemrég említettem, hogy Balázs hétfőn duplázni fog, és ez így is van, mert hogy a reggeli adás után 10 órától marad a stúdióban, és még 4 órát ráhúz a műszakra, és csinál egy élő kívánság műsort, egy olyat, amit szerintem még soha nem hallottunk, és egy olyat, ami egyben óriási élmény lesz, szóval hát mi ezzel készülünk hétfőre. Itt a Rádió Egyen pedig, ahogy ígértem, Kámrádion, a Hug Yourself az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: De jó kis lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel fél öt előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Kuki pedig azt gondolom egy óriási pacsit érdemel. Nagyon nagy szetteket csinált a mai napon is a rádió stage-en, mind a két helyszínünkön. A délutánén is fellépett meg, este most az éjszakai helyszíntő indította, ami egyébként mindig pörög, nagy lendülettel és Antonioval a lemezjátszók mögött. Én viszont most mégis Kukit választottam a folytatásra, mert tényleg hihetetlen nagyot ment ma. Ez Gardnerrel közösen Kukitől a Fire, az igazi mai slágerek között ezt indítom.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Rádió egy konténer, szerintem sokan tudják, miről beszélek. Készüljünk! Ő meg Shakira, a Die Die!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Véget ér az idei strandszezon, küzdöttek a szárassággal a Nyírvévé munkatársai, rekordmennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyírvévé Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Rekord mennyiségű, csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz-Liszka és Tiszalők közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. A napsütést ma többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napirendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyők kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió ez, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, a szegedi stage-ünk még csak mozzád be pár perccel ezelőtt. Hát ez a nap is jól sikerült szerencsére. Képek, videók hamarosan a Rádió egy Instagram, Facebookján. Az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy már is a Good Life-val. Augusztus 29-e van egyébként a Beatrixek és az Ernák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Ez a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyüprik Shawn Mendes, akinek ugye egy brazil párja van, már lassan egy éve, és úgy tűnik, hogy egész komoly a dolog, nagyon sokat is van Brazíliában, bár most az előző hetet éppen Afrikában töltötték kis csillezéssel, nagyon menő fotókat posztolt róla. Sophia de

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, van még egy pici a nyárból, és úgy tűnik, hogy hát ilyen késő nyári hangulatban 24-26-28 fokkal telik a mai nap is. Mabel, Don't Call Me Up a folytatásban a hírek után, ezzel folytatom a Rádió 1-en. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good
1: now you're out of my life, don't wanna talk about us. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig még ma egy nagyon menő napot hozunk majd össze közösen. Az egész már délután indul a délutáni stage-ünk előtt órától, Will Cox-szal, aztán a Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár a lemezjátszók mögött, aztán pedig 11 órától jön az éjszakai helyszínünk először DJ Juniorral, aztán Yaminával, Joel Juniorral, Lotfi Begivel, Christopherrel és Will Cox-szal. Nagyon erős line-up és egy nagyon nagy buli még, amit a mai napon csinálunk a szegedi ifjúsági napokon a két rádió stage-en. Az igazi mai slágerek között pedig közben áll ez Kenji, a folytatás, ez a Bambóli, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a műsor szám termék megjelenítés tartalmazosan.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Tia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: A napsütést ma többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 29-e van, hát azért nem akarok hosszan ezen időzni, de jó gyorsan elrepült ez a nyár is. Viszont még ezt a hétvégét élvezzük ki közösen, az igazi mai slágereket hozom mellé. Most jól megszól a Sweet But Psycho az indításban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ő pedig Rihanna, akiről konkrétan a férje mondta, hogy dolgozik végre az új albumán. Hát jó pár éve várjuk már. Remélhetőleg hamarosan jön valami. Kézzel fogható, vagy hát füllel hallható. Konkrét dolog is erről. Swedish Disco Rehab, Sam Felder, viszont az egyik aktuális kedvencünk tőlük, és szerintem szenzációs a Sleep Tonight, amit már is indítok a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tájékoztató napon segítik az első éveseket, idén is lesz szépkorúak sporttalálkozója, jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Bessenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Idén is megrendezik a Szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a Szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában árajthoz tette hozzá. A Szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta le rádiunknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: A napsütést ma többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, hétfőn pedig Balázs kívánság műsort fog vezetni. Hát ez a szókapcsolat szerintem nem fordult meg korábban a fejemben, hogy valaha elhangzik adásban, de ez a helyzet, volt egy fogadása, elbukta, ez volt a tét, vállalja. 4 órás élő kívánság műsor Sebestyén Balázzsal, jövő héten hétfőn, vagyis holnap után reggel, a műsor után már indulva, és hát ez már délelőtt, 10 órától délután 2-ig. Ne hagyja ki senki, menő lesz. Ő pedig Tiesto közben az igazi mai slágerek között, ez a Business Summit, már is indítok. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, időközben pedig ezen a héten Dua Lipa 31 éves lett, a születésnapját pedig ő maga mondta, a kedvenc szigetén ünnepelt, ahol minden évben legalább egyszer el kell mennie, ez pedig konkrétan Ibiza. És hogy miért róla mesélek? Hát ezért, mert itt az igazi mai sláger tőle, az egyik legnagyobb kedvencünk Dua Lipától a Training Season már indul is a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Hétfőn pedig Balázs duplázik. A műsor után jön az élő kívánság műsora. Bizony! A hírek után pedig jön Tóth Abigail, X-Center és a Sugar Daddy-vel. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Ne küzd te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Tia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol Komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város honlapja. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: A napsütést ma többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt! Jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, én pedig egy óriási kedvencet választottam. Benson Boone-tól, aki nem csak tehetséges, de kifejezetten vagány is, mert hogy néhány éve bekerült a világ legnagyobb tehetségkutatójába az Egyesült Államokba, és ott tudta hagyni. Pedig a döntőig vitték, de ő azt mondta, hogy ez mégsem nekem való, inkább ott hagyom a dolgot, és majd a saját utamat bejárva eljutok oda, hova szeretnék, ha tehetséges vagyok, akkor sikerülni fog. Hát a helyzet az, hogy sikerült. Benson Boone és az igazi mai sláger, a Beautiful Things, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ér az idei strandszezon, küzdöttek a szárassággal a Nyír VB munkatársai, rekordmennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
2: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
1: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz Liszka és Tiszalők közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig ma még egy óriási bulival készülünk, és ezzel zárjuk a nyarat, tehát azt gondolom, hogy tényleg kihoztuk ebből a nyárból fesztivál szempontból is a legtöbbet, amit csak lehet. Lesz egy délutáni színpadunk ma is, a Tiszán, nagyon vagány egyébként, ami 5 órától kezd Wilcox-szal, aztán este 11 órától pedig durrantjuk az éjszakai helyszínünket, ott pedig DJ Junior az első, de a pontos line-up ott van a Radio 1.hu, szóval ma még tudunk egy nagyot bulizni közösen. Az igazi mai slágerek között pedig Hype-eton a folytatásban Norma J. Martinnal az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Radio Edge. Csak igazi mai sláger, meg mekkora hang. Azt a mindenit, Dennis Swims. A folyadásban is egy hasonlóan nagy hang jön. Lady Gaga, és az Abrakadabra, amit indítok, 8-tól pedig Balázsék jönnek, a Balázsék Weekend-el, én pedig további jó rádiózást, meg nagyon kellemes nyarat kívánok erre a nyári hétvégére, ami még előttünk áll. Király Tamást hallottátok, további szép napot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Umex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Nyíregyházán, a Malom utcában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
11: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
12: Rádió reklám Nyíregyháza.hu.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap, csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tájékoztató napon segítik az első éveseket, idén is lesz szépkorúak sporttalálkozója, jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Idén is megrendezik a Szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sporták 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a Szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A Szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta le rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
6: Azt miért kéne nekünk oda menni?
5: Ha mennyire Devecserbe akarsz jót látni?
6: Mit láthatok én?
5: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás! Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
6: Hát,
5: így, amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
6: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI.
5: Ezek nem viccelnek, ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet, ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
7: Tehát
5: 2026, akkor... tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
7: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
5: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán ugye átjött április. Abba már nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű, és nem haboztak egyébként, és ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó maga szárnyas pénisz.
7: Oh!
5: Az új emlékmű ötletgazdája, a vázlatok megrajzolója, Nyárs Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
6: Oké. Okay.
5: Milyen házi jellegű a történet.
6: Elnyerte a tendert. Ő indult egyedül.
5: A fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert, Bodorfa polgármestere végezte.
7: Egy polgármester, aki tud faragni.
5: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
6: Ez egy kollaboráció volt.
5: Aztán fölállították a szárnyat.
6: Na,
5: aztán, azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzból öntött amulet volt, a betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Hmm. Ez volt a szárnyas pénisz.
6: Igen.
5: Erre jött a Robi meg a Hajni.
7: Azt mondták, hogy ha a rómaiaknak jó volt.
6: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
5: A Szabó Ervin könyvtárba.
6: Elnyálasztál.
5: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt itt Devecserben elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
6: Mohácshoz? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
5: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
6: Hogy jön ide Mohács?
5: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. De a Hajni meg a Robi azt mondják.
6: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
5: Hogy a mohácsi vész, mint a mohácsi átok. Ugye? És ezt vegyük le magunkról, mert hogy... Én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelmet, de Mohács is az elmúlt 500 évünk az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, de ők nem tették ezt hozzá, csak a mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása. Na, láttad?
8: Azért figyelj, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikus szimbólumokat, igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt, lehet, hogy innen van a régi kopjafákból ez a dolog.
5: És akkor Hajni húzta, Robi tolta a városvezetés, megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus úsz, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy minden, még úgy dobjunk bele abba az üsbe minden, aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Nekem nincs olyan baj, én szeretem, hogy
8: ennyire. Példakép,
5: igen.
6: Most milyen unalmas lett volna egy török basa, vagy egy kard, vagy bármi.
5: Hát mit tudnék a mohácsi vészre az 500? Azért ez egy nagy törése volt.
6: Amit össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
5: De mi, hogy jön össze a 20-ával?
7: Hát ez most, hogy pont 20-án adták, nem kell nagy párhuzam, tehát nem, ez csak Mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
5: Százszor jobb, mint egy lombkoronasétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
7: De ez erőt sugároz, gyerekek.
5: Ebben van.
7: Ez,
5: én azt gondolom, hogy ebben van.
7: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
8: Hát én azért el tudnék képzelni más is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálni, hogy lekéstük a csatát.
5: Igen. Hogy nem voltunk ott.
8: Nem jelentünk
5: meg
8: nem
5: rajta.
8: Úgy alakult. Ez az is szép lett volna.
5: Meg kell nézni, meg hogy kell, hol van. Egy turnén erre oda kell menni.
8: Ha már a csata nem sikerült.
5: Meg kell motorozni, meg kell csinálni.
8: Ha már a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
6: De Devecser ezzel is felkerül majd a tér.
5: Üzenjük a törököknek, írja egy hallgató, hogy bekapadják. Szárnyas túl. Is maradtak egy ideig, igen. Kicsit vagány, hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyat.
6: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést, az első napi rendi pontot.
5: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te, Robi?
6: Nem, amikor először felmerült az ötlet, hogy milyen emlékmű legyen, és akkor megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új gondolatom.
5: Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
7: De Hajni Robi rajzolt, Robi csak megvalósított.
5: Te, Robi?
6: Oda tolja elé a képet, és te...
5: Rajzoltam ide egy szárnyat. Te, Robi, te olyan szépen faragod azt a...
8: Tudod, Robi, mibe vagy jó?
7: Tudod,
8: mibe vagy jó?
5: Nekünk kent,
6: van ez a tuzifa program? Rajtunk maradt egy pár.
5: Úgy van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150
6: éves
5: török uralom. Hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Devecser független alpolgármester ugye írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
7: Arról, amit ő álmodott.
5: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
6: nem.
5: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán, és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
7: Igen, a felső egyharmad.
5: A felső egyharmad, a legfontosabb.
7: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, igen. Érted, ami így közvetítette az üzenetet.
6: Lemetélték,
5: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
7: Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe
5: egyébként
7: volt.
5: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
7: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, az, hogy leszették.
6: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
5: Igen.
6: Ami bekerült a hírekbe.
5: Ami bekerült a hírekbe. És felrakta Devecsert a
6: térképre.
5: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
6: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
5: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
6: Milyen állapotban?
5: Hogy csinálod?
7: Miből indulsz?
5: Honnan indulsz el? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
9: Jó reggel, sziasztok!
5: Jó reggel!
9: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban. Úgyhogy köszöntök mindenkit.
5: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem tényleg nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
9: Így van, ezt vállalom. Bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot mondva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság lehet.
5: És ennek a vége lett volna? A szobor? Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
9: Nem a vége, hát nem állunk így anyagilag.
5: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről
7: indulunk. Ez volt az első állomás?
9: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
5: Aha.
9: Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
5: Ne, várjál csak, annyi, hogy kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad?
7: Hogy
5: látszott? Hogy falloszokat rajzolsz?
6: Ez egy terápiás folyamat.
9: Nem, hogy látszott, hát vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
5: Igen?
9: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen. De
5: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
9: Nem úgy
5: nézett. Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
9: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragot, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
5: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
9: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
5: Kapott egy madár? Hát én várjál, keresem
9: ez
5: a madarat.
9: Ez egy madár, egy sasmadár.
5: Sasmadár!
9: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a az elfelejtése.
5: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van.
7: Hát de hol? Van?
5: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
9: Lehet, hogy 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt apró kicsi szemecskéje van. Ja. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
5: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
8: baj. Szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
5: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
9: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
7: Na de várjál, igen, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
9: ez
7: senki.
9: Történt.
5: És mit mondott a mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
9: Így jött ki az anyag?
8: Nem félkész.
9: 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
5: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel plébánossal. Persze.
9: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ezt látta bele mindenki.
5: Így van.
8: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
9: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá, ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, aha, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Okay. Akkor látja. Mi van?
5: Na és akkor most várj, de akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallos, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni magunkat.
9: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor, amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit,
5: nagyon
9: de nem a kafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
5: Eltakartuk a szemüket, csak háttaláltak az emlékműnek, nem nézhettek
9: nem
5: oda.
9: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, miért nem takartam el a szemét?
5: Jól tette.
9: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
5: ne, na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk ez semmilyen káros hatással.
9: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebbe biztos vagyok.
5: De te jó vagy!
8: Nagyon jó! A polgármester!
5: Minden faluba, városba ilyen a polgármester, mint Hajni.
9: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy mivel
5: a madár.
9: Tehát beszéljünk a madárról, a többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
5: Lekerült a kupak, eltűnt a
9: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
5: helyére... madár lesz.
9: Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosz.

0: De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis, én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
0: Így van.
1: Na, kivárjuk az újat.
2: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallosz szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
0: A meghívót megadom, erről biztosítatlak.
1: Mikor várható az új szobor?
0: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudat alatt, megint...
2: Igen, meg hogy alulról, hogy
3: szeretjük a szobor.
0: Utasítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Robert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
0: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. De nem arra irányítom a fantáziámat. De maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel.
1: Köszi, Hajni, ciao, köszönjük szépen Nyársajnalkának.
0: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, ciao, Devecser alpolgármesternek. Jó arc!
3: Nagyon jó arc!
1: Nagyon! Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 降低你意志力。
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Tia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az Északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város honlapja. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térét és mentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye, egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpúja járásban Burgerland. Hát az közel van. Igen. Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó. Ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. De miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
1: Jézusom, hogy akkor egy kivonul... piromán elmett tűzoltó.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Érted? Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
0: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. Július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es út mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
1: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie?
0: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban. Hát ne, elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, imádom, hogy az meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léverkés
0: benne
2: volt. Kidobod ahogy hívják ott a papírt? Megvárod, hogy fölgyulladjon.
0: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
0: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
1: Felhívta a kollégát.
0: Felhívta az
1: haverokat.
0: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált három tüzet, leégetett három falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
0: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
0: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
1: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, vaszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
0: Persze, és fejlődj a segélyhívót. A tűzgyűjtés után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
1: Félelmetesen beteg.
0: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik három szándékos tűzgyújtás után?
1: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
0: Igen.
1: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
0: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
1: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
0: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
0: szerintem ez volt.
1: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
0: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen csinált tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
1: Tehát ő az
0: én imádom a csávót. Nagyon jó
1: az. Ő az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
0: Igen, és aztán gyújtott három tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
1: Biztosan.
2: Persze, soha többet nem mehet.
0: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
1: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
0: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyújt három tüzet? Igen.
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
0: Aha.
1: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
0: Az csak, erősebb, igen.
1: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Voltani, akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
0: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piac idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt próbázom évek óta, hogy az összes egy idióta. Megkérdezik, miért? Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
1: Nem, tehát, sőt.
0: Nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye? Tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
0: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne, nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondta, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
0: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
1: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a losolócsővel,
0: igen.
1: Felhúzza ezért a felszerelést.
0: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát azért az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
0: Ezek az osztrákok sérdik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
0: Valószínűleg ezt tették össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet.
1: Na
2: nem?
1: De várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a
2: Magyarországon
1: is.
2: Hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz szóval azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi
1: megint
2: törött
1: Hans
2: üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják, még ott lángol, papírot lángol.
0: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommán leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzoltó, és azt, hogy igen, ez gyújtogatás, vagy nem.
2: Igen.
0: Hogy hogyan, a lángútja, hogy megy, hogy terjed.
2: A tűzfészek
0: hol volt, honnan indult, fél zsenik, ahogy ezt megfejtik. Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon, nem? Hát. És oda megy egy tűzoltó, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
1: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevével, feliratkozva címével.
0: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
1: Voltak jelek.
0: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ezt kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
1: Képzeld el, ha nőgyógyász.
0: Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
0: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
1: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
0: vannak
1: tűzoltók.
0: Vannak rendes hivatásos
1: persze
0: tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként tolt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
1: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Aha. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
0: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
0: Megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
0: 3 percenként megmenti, igen, valakinek az életét.
2: Gyanús!
0: Nagyon fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy
1: egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell.
0: Az vagy látom, hogy mi történet. Tehát mindenki tesz-vesz körülötte, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen, zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De melyik végét? De
1: hova csatlakoztassam?
0: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látná bennünket tűzoltó egy ilyen
1: ruhába. De csak félmeztelenül.
0: Na, igen? Yeah. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
1: A szexi.
0: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
1: nem
0: hogy...
1: csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
1: oda
0: vannak.
1: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ami 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
1: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
1: hát
0: néz
1: milyen?
0: Az ki?
1: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor
1: nem, az egész tudat az, hogy oda megy, és odaáll, ahonnan te el elmenekülsz, hát, hős, ő oda megy. Ő egy hős, igen.
0: És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja?
1: Hát, hogy ne. Hogyne, én minden évben megnézem, van...
0: Azt hiszem, azt mondod, hogy minden évben megpróbálom magamra gyújtani a
1: hát,
0: garázs.
1: Hát, aki egyszer kiment
0: hát,
1: végre.
0: Hát, ha végre jön egy tűzoltó.
1: Egy darus kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, van eszebe,
2: nem lehet. Kiskutyákkal.
0: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
1: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezek...
0: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, tehát, valószínűleg az van.
0: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől
3: jönnek. Ezek tűzoltók összeleke. Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fején ilyen
0: igen,
3: képek
0: neked
3: vannak.
0: Csipennél fiúk vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban. A gyárban, ahol, igen, azok tök jó arcok
1: abból
0: voltak.
1: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy katona ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel, bejön az is?
1: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg más is tud irányítani.
0: De az, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
1: Aha. Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
3: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
0: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
1: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy kevesek adatik meg, az, amivé ő vált.
3: Meg a rengeteg munka. Igen.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
3: Pilóta, mi?
0: Az is
1: pénzügyőrség.
0: Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg, jön. Semmi.
2: Félrecsúszott csapkába félrecsúszott.
0: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, hogy ne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz, te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd el az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Nyíregyházán, a Malom utcában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
8: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved! Hirdess helyi rádiókban!
9: Helyi rádiókban!
8: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Headline Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Véget ér az idei strandszezon, küzdöttek a szárassággal a Nyír VV munkatársai, rekordmennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán, Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
4: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
3: Rekord mennyiségű, csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz Liszka és Tiszalő közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. A napsütést ma többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
7: De várj, és... akkor ő még le tudott szállni.
6: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy hogy... a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
8: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy jól olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
6: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szereti, hogy mikor repülhet újra. De ez milyen jó kérdés.
7: Igen, hogy van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad brutál a szervezetnek, hogy úgy azt gondolod, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
6: Igen. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
8: Igen.
6: Tehát,
8: hogy néha leviszi a kezed.
6: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
8: Igen.
6: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
8: Génsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
6: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Ezt a döntést meg kell hozzad, és meg kell rántanod a kart.
7: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
6: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot
7: igen,
6: mented.
7: Lakosságot igen, menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
6: Nem két forint.
7: És igen, akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már, akkor húzd most meg. Már húzd meg.
8: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
6: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
8: Igen, tehát hol akar még
6: testhelyzeteket. Én szerintem katapultál nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolsz. Ja, hát mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as se
6: lesz. Ez rajtad van. Ez rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
9: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom, tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért, és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségigé volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzette, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott, azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
7: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
9: részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezényelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például a 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a lőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy az például a rakéta elmegye, vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott normaidőket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
8: Te anno egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
9: Igen, így van.
8: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
9: Kabinból indul és kifelé megy.
6: Nem akármilyen erőhatással.
9: Ez a honnan indul, igen.
6: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füledről, hogy katapultál, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
9: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a teljes helyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcéknek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
6: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
9: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
6: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
9: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Béke például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
6: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lába, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
9: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapult rendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Gripennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, mert az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
6: Amiben van a rakéta. Az ugye, te tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
9: Hát úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc volna magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függelei sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
6: Hát viszont itt ugye az igazinál ott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
9: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10 G-ket szoktunk belehúzni, mert 9 G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10 G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterem.
6: És itt viszont a 20 G van.
9: És 20 G. Így van.
6: Mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen írdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
9: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a kart, onnan egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudsz beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyen, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karul meghúzás után lelassult az idő, mert olyan bennülök, és egy, kettő, három, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a húzgé. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyő. És tehát amikor még kijön a szék, már két stabilizáló ernyő 29-esnél forog nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben fölfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
7: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz,
9: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodpercen felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
6: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát hogy minden porcikádban ott van.
9: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterhelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat, nekem is átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat, műszerekkel, és utána derült ki nekem, az MRI volt egy későbbi egy MRI, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban a gerincsérvet.
6: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
9: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosilag nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok helyen ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy két hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kellett beülni gépbe.
6: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
9: Nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-eset, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor, egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
6: A katapultnál ez elment a katapultnál.
9: Hes elment.
8: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Tehát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
9: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki bar a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abba fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljon lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordon ül, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
6: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
9: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a bal oldali is lángolt, a jobb oldali is lángolt, a bal oldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izítéket, most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, de rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy a gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
6: Azt a mindenit. Nagyon kemény.
9: A lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerűbe húzni, hanem akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad, a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
6: Úristen. Fú, de kemény. Komoly.
8: Figyelj, most elindul...
6: Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó Isten. Egy percünk van még, igen?
8: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta.

0: ők kijellemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordul.
1: Fölbukhat, ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 000 forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
0: Megfosztában voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
2: Azt a visszapillatot, legalább.
1: A bukos.
3: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
1: Igen. Végtörlesztetted már? Vagy még havontak el?
0: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtul. De nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumra csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
0: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallozok, hogy nem, hogy áll.
1: Mindez oroszul Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
0: Én is. Köszönöm szépen, és további
4: szép. És akkor egy rövid szünet. Anna

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tájékoztató napon segítik az első éveseket, idén is lesz szépkorúak sporttalálkozója, jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Idén is megrendezik a Szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a Szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A Szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is oda veszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta le rádiunknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: A napsütést ma többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, főleg a késő délutáni kora esti órákban válhat borultabbá az idő, elszortan kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, 30-32 fok között mérhetjük majd a csúcsokat itt Nyíregyházán. Holnap többnyire derült napos időre kell készülni, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Kánikula vár ránk, a legmelegebb órákban 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd, a légmozgás is gyenge, mérsékelt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... Akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
1: Hát Anácska, megnézted?
0: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
2: Megnéztem.
0: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.
2: Megnézted
0: moziba?
2: Igen, és? Moziba, abszolút. Ugyan, moziba.
0: Működik?
2: Nagyon jó. Teljes. Nagyon tetszett.
3: De nem Kálmán nap.
0: Nem.
2: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt.
0: Kálmán nap önmagában nagyon jó.
2: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett. Nagyon jó.
0: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
2: Nem, nagyon jó volt.
0: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
3: A jó színészek sem garancia egy jó
0: ez
3: filmre.
0: Igaz.
3: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
0: A pedig nagy nevek.
3: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
0: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát,
4: és
0: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
3: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínos film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
0: Aha.
1: Mi a címe?
3: Oak Street vége.
0: És mire dínos? Ez egy dínos film.
1: Innen hogy jött a dínó?
0: De igen, ebbe hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
3: Nem spoilerezem el, mert...
0: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, ki érdekel egy dínos film?
2: De tényleg?
0: Tehát a 8 éves szintig megnézed a dinoszaurusz, és jön a T-Rex, meg a Velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
2: hát nem
0: érdekel, hogy CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
3: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
0: Uber egy Sorrento film.
2: Hát az Odüsszeia,
0: az Sorrento film, a moziba Uber áll, és akkor lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
3: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
2: De a dínok nyertek.
0: Jézus már, a Pókember és Odüsszeia, egyáltalán terjed a spektrum a moziba, hogy Pókember és Odüsszeia. Igen, ezért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
3: Jaj,
0: Választottam a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
3: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! Te megyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
0: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Egy óra után dínos filmet megnézzük, jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a Meghívást? Hát mondtam a Meghívást.
3: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
0: Na mindegy, beültetek a dínos filmre. Kit zabálnak meg a dínók?
3: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
0: Hát de persze!
4: Hát erre nekem is
0: 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
3: Ez mi a szor? Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam! Egyed a popcorn. Miért vagyunk? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
0: És ilyen végignézte?
3: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
4: A vége, a csattanó, az majd ami.
0: De kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Igen. Tehát, hogy ebbe, ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi
3: most, aki szeretné megnézni a filmet...
0: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
3: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: Ehhez képest a Meghívást felejtsd el, sehol nincs, érted?
2: Nagyon statikus ehhez
0: nagyon
2: képest.
0: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dínó korába.
3: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
2: Jaj, de izgalmas.
1: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
3: nem is a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
2: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
1: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
3: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy ott bármibe.
0: Ez nagyon.
2: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
1: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
2: Nagyon érdekel.
0: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert.
2: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan is Nolan előtt hát fejet kell hajtani, van, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
1: látvány Nolan. Biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát te tudod, mert hát most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
1: Basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Igaz. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták vele, mit kötött?
3: Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszéja, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
0: tudtad, hogy oda bemegy sem. Onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
3: Azt se tudtuk, írja.
0: És látványos? Biztos látványos.
2: Nagyon látványos.
0: Jó?
2: Én a trailerit láttam.
1: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
2: Elképesztő.
0: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor befortoljuk.
2: Ezt kötelező IMAX-ben nézni, tehát az arénában van.
0: A Lelléker moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért ott aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
2: kell. Ez abszolút, abba arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
3: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
2: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház, mert...
1: Szegények vagyunk.
2: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
0: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
2: Na,
0: címe. Nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, Ricky Gervais humorista a főszereplője, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista, és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és olyan macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
2: Ki
0: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
2: Nem baj, rákeresek,
0: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák megfogni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de még én szeretem.
2: Nagyon szeretem.
3: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Hát, de gyerekek. Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
3: Hát, ezek szerint.
0: Na, ő sem neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
3: Hát úgy tűnik.
0: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra. Uh-huh. Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
1: Lupita
0: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
3: Hát ő az.
0: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
3: De most meg is néztem.
0: És? Igen.
3: Hát ő nem fehér. De hát most...
1: Nem.
3: Hát de most...
0: Valóban,
3: nem, hát okay.
0: Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért... Hát azért nagyon sokáig.
1: Ő nem fehér. Nagyon
0: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
3: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
2: politikai
0: korrektség?
2: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy így, vagy Szép Helena fekete lesz.
2: Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
0: Lószart se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Itaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
2: Hát...
0: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
3: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
1: Azt a mindenit. Dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
2: Hát, így, és miért jól csinál? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
0: Már pedig így lesz, három fehér nőt eljátszik a Feka, és akkor csináltad IMAX-t, és akkor mondtam, hogy akkor eljátsz.
2: Akkor eljátsza.
1: Tessék, hát, itt ha mondják, hogy ez az Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
0: Na.
3: Most
0: na.
3: Mi?
0: Na. Achilleus, igen.
1: Igen, keres rá, itt írja a hallgató.
3: Várja, Manus Achilleus, Manusz Gágyi.
0: Tehát Odysseus játsz a Matt Damon. Oké, még valahogy megízés. Szép helyet játsz a fehér, szép helyet játsz egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manusz Gágyi játsza
1: Achilleus.
0: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
1: Tárított a látókörön a csávó.
0: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleust, ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
1: Nem, hanem, hogy egy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
0: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
3: Az Elio Page, ő lett?
0: Nem tudjuk.
3: Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
0: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
3: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus?
0: Ő lett Achilleus.
1: Ezek hát... szerint.
3: Jó.
0: Hát milyen világot élünk, Annácskám? Elmünk egy kicsit Szabir Aszpán, Manusz Gágyi játszol.
2: Nézd oda!
0: Hát mire visszajössz itt a Lehel piacról, hát meg lecsóbefőzés, sován Manusz Gágyi.
2: Hát rá se néztem a szereposztásra.
0: Így még mindig meg akarod nézni?
2: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikus.
2: Ez nem, hogy a csalabádé.
0: Van ebben minden. Ennyi
2: most már
0: gyerekek.
2: Csak azért is van.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igaz.

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Sáusz, Félix Jen és a Walk With Me. A Rádió 1 Top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kis Márti, György Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is hallató Chasing Paradise, Kygo és a One Republic közösen a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fő sodor beli tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szettek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonódott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert hogy még most is nagyot megy, ez a dal is egy picit tropical house, egy picit dance pop, a 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise.

0: Who's Next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Who's Next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a top 50-es listánkon. Blondie, Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A One Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

0: Már is egy gyors közlekedési információ a Rádió 1-en. Futóverseny miatt, ez budapesti hír, a polisz.hu oldalán is lehet róla olvasni. Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak ma és holnap az első, a második, az ötödik és a tizenegyedik kerületben. Holnap ötig lezárták a kilencedik kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Hozzátette a budapesti rendőrfőkapitányság, hogy a rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárásokra is lehet készülni, úgyhogy mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
3: Ma is lágermegy.

0: Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Top 50 pedig folytatódik az imént. Lado és a Lottery a 32. helyről szólt. Egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t. És velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listánk pedig azzal a vadó DJ-producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ-producer, szupersztár Blond is, akinek a vadi új dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor, nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom a rádió.

Ez a Rádió egy Top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, most pedig hozom az óra a leglazább dalát, Tame Impala, Dracula, a Jenny Remix természetesen, azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zenei jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon. Tame Impala, Jenny és a Dracula a Rádió egy Top 50-es listán ezen a héten.

0: találkozása Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a 25. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Accent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: autós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 23.

Igen, a mikrofonnál Kismárti, Exen Dala berobbantotta az órát, a 23. a Don't Leave, a 22. Lady Gaga és a frissen Emmy-díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom, egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként, Loi, Golden Summer!

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok. Itt volt Lloyd, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

volt Jennifer Lopez-t és David Guetta-t bekészítettem. Ezen a héten megelőzik a Fast Boy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizámját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a The Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burna Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a gizai piramisok

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Nati Szent, Szetko és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Sam Feld, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight,

csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a 7. helyről szólt, megelőzi Hypoton dalát. Az Out of My Head a 8., 9. Sam Felt és a Sleep Tonight, most pedig egy vidám olasz DJ Alex Kenji és a Bambolé az 5.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenféle.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok, tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem a nappali tagozatosokat most hétfőn. A levelezősöket szeptember 4-én várják akkor a délutáni órákban. Idén is lesz szépkorúak sporttalálkozója Nyíregyházán. 5 sporták 16 versenyszámában mérhetik összerejüket a szépkorúak szeptember 22-én, a nevezéseket szeptember 14-ig fogadják. Megemlékezést tartanak Nyíregyházán az 1944-es bombázás 82. évfordulója alkalmából. A vasútállomáson és az északi temetőben is lesznek megemlékezések. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. Október 6-án és 7-én a jelentkezéseket szeptember 10-ig fogadják. Napos felhős időnk lesz ma Nyíregyházán 32-33 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

ez itt a Rádió 1, Nyíregyházan és környékén a 91.1-en, csak igazi mai sláger megy. Hello és jó hétvégét mindenkinek, pihenjenek, használják ki, lazuljanak, és közben a Rádió 1 a háttérben hozza a legütősebb zenéket. Elindult a mai Daily Mix, jön Hüpaton és az Out of My Head.

minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy. Téli Mix. Minden délben a Rádió 1-en.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixet hallgatják, és ma itthon játszik a Sparia labdarúgó NB1-ben. Hát a Paksot fogadjuk 14:45-től, ez kemény meccsnek néz ki, úgyhogy kell a biztatás, várják a szurkolókat, tehát Nyíregyháza Paks most délután 3:43-tól a Városi Stadionban. Hajrá Nyíregyháza, hajrá Spari! De addig még belefér a következő igazi mai sláger, Dua Lipa és a Houdini itt a Daily Mixben.

ez itt a 91.1 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és ugyebár javában zajlik az idei Vidor Fesztivál a városban. Egy kicsit nosztalgiázhatunk is, az elmúlt 24 év Vidor Fesztiváljain készült képekből nyílt ugyanis kiállítás a Sipeki Galériában. Ide is várják önöket, jó szórakozást kívánunk ehhez is. A Rádió 1-en pedig Daily Mix, déltől egyig megállás nélkül mixben szólnak a legnagyobb kedvenceink. Jön a Szigála és a Riptide.

Igazi mai sláger megy egy óra, úgyhogy a mai Daily Mix végéhez értünk. Jó kis pörgős 60 percen vagyunk túl, de hát olyan nagyon nem hagyjuk pihenni önöket ezután sem. Mindjárt kezdjük Magyarország leghosszabb zenei óráját. Ezzel a dallal nyitunk.

0: Disco Machine és a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 91.1

91 Rádió egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Van egy programajánlatom, ami most még lehet, hogy távolinak tűnik, de mivel sokakat érdekelni fog, ezért érdemes már most beírni a naptárba. A Piramis énekese Révész Sándor Nyíregyházára látogat. Az önéletrajzi könyvét, az Ezt én választottam című kötetet fogják ünnepélyesen bemutatni a városban. Mindez október 2-án pénteken este 6-tól a Váci Mihály Kulturális Központban. Jó szórakozást hozzá! A Rádió 1-en pedig most Martin Garrix jön, ez a Butterflies.

0: Minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Igazi mai slágerek.
0: Változatosan. Ez a rádió.

91 Rádió egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten folytatódik az Utazók a könyvtárban című előadássorozat. Most Sipos László, a Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Galícia eleganciáját fogja nekünk képeken keresztül bemutatni. Szeptember 1-e, vagyis jövő 2016-30, Városi Könyvtár konferenciaterem, várják Önöket is. Jó szórakozást hozzá! A Rádió egyen pedig vár ránk Teddy Swims, itt van tőle a The Door. Jó hétvégét mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: percen mutat mindenkinek. Mi is megyünk tovább a saját útunkon. Jön a World is My Radio Show DJ-je, Regál Lili, és itt az új dala, a Heal Me.
1: Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. A mikrofonnál Kismárti egészen délután 5-ig, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknál az a program, hogy megvolt a családi ebéd, aztán felkerekednek, hogy beszerezzék azokat a dolgokat, amik jövő hétre szükségesek, mondjuk a tanévkezdéshez, a gyereknek új tornacipő kell, nincs még meg a füzetborító, kezdődik az óvi, a suli, a bölcsi, úgyhogy ehhez is küldöm az igazi mai slágereket. Most például a top 50-es listánk első helyezettjét, Bibi Rexa, New Religion.

Rádió Est csak igazi ma is láger megy. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak nálunk először. A Rádió 1-es DJ-kkel pedig ma is lehet találkozni a Szegedi Ifjúsági Napokon. A színen Bori írt egy üzenetet, hogy oda felé tartanak éppen. Szia, Márti, Szeged felé tartunk, életünk első színe lesz, írta Bori. A Bori, hogyha 5 óra előtt érkeztek, vagy 5 órára, akkor a Rádió Estég első pillanatait is elcsíphetitek. Wilcox kezd majd, aztán Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár. De egyébként a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is ott van a DJ-knek a listája, hogy mikor kilép majd fel. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Enikő üzenetét olvasom. Hello Márti, tanszerbeszerzés már megvolt a héten, most Balatonberényben egy fűszva alatt olvasok a parton, miközben szól a Rádió 1, és kevesen vagyunk, itt legalábbis érezhetően vége van a szezonnak. Én ezt nagyon szeretem egyébként, bevallom, ezt az állapotot, az a szezon után, szezon előtt, az az én időszakom. Taylor Swift, The Fade of Ophelia, ennek a dalnak mindig itt van a szezon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. Shakira, Burna Boy és a Die Die például, a 2026-os foci VB hivatalos himnusza, és hát Ed Sheeran is nagyon izgul, hogy vajon sikerül-e megszerezni ennek a dalnak az első helyezést a brit listán, a hivatalos nagy brit listán, mert hogy hetek óta a második. Ed Sheeran ugyanis társszerzője a dalnak, és neki összesen 14 number one dala van az Egyesült Királyságban, hogyha

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig indul a buli a színen, a Rádió 1 Stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 Aréna a következő, este 11 órától, ez lesz a fesztivál zárónapja, és 5 órától indul a buli itt a stúdióban, Before Party Shop Cookie-val, 2 órán át. Summer Edition, vagyis 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. A következő óra így indul. Jövő héten pedig lesz egy különleges kívánságműsor Sebestyén Balázzsal. A hír igaz? Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre!
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Crossrock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Például a futáshoz, és egy, és kettő, hát erre a darra nagyon jól lehet futni. Szerintem Kéro Turn the Lights Off. Egyébként fontos info, Budapesten futóverseny van, és emiatt ideiglenes forgalomkorlátozás.

0: És még valami jön a Rádió 1-re hamarosan. Na mi? A Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió 1 konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban, Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez... Vagyis a most már 15 éves On The Floor, a Pitbull-al közös dal átlépte az 1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégén is. Egy óra múlva indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, aztán pedig a másik parti helyszínünkön, a Rádió 1 arénában várják a fesztiválozókat a Rádió 1-es DJ-k. És hogy indul a következő óra? Mutatom!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek újabb óra a kedvenc Rádió 1-es zenéink társaságában, aztán indul a Before Party Show Cookie-val. Két órás lesz a mix, Summer Edition, mert hogy tart még a nyár. Volt egy baleset sajnos az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabányánál az 55-ös kilométernél, úgyhogy ha torlódik a szakasz, akkor az ezért van, még érezteti a hatását. Mindenki vigyázzon magára és másokra is útközben. Teddy Swims, nagy hangot rám, ez a The Door.
1: I'd

0: a rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Közlekedési információk a Rádió Egyen a fővárosban autózóknak, mégpedig az, hogy ideiglenes forgalomkorlátozás lépett érvénybe holnapig, Budapesten az első, a második, az ötödik és 11. kerületben is, polisz.hu oldalán olvasható. Holnap délután 5-ig lezárják a Műegyetem rakpartot, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Erről a budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatott mindenkit, balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, közlekedési infó után pedig a tökéletes autózós zene. Pár napja ünnepelte a 37. születésnapját, Jonas Blue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

kis diszkó Dresdából. Na, nehogy Purple Disco Machine-t készítettem be, nem saját dal, hanem remix, a Hertz klasszikus gondolta újra. Hát izgalmas nyara volt Purple Disco Machine-nek, mert egyszer jól ránk ijesztett, amikor ugye nyár derekán lemondta a DJ szettjeit, mert hogy fülzugás és egyéb egészségügyi problémák miatt így kellett döntenie, de hál' Istennek már jól van, a héten a Pacsa Ibiza nevű helyen Kungzal zenélt, most pedig a Wonderful Life-ot hozom tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Rádió S csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig Monsieur Cookie Mix-el 2 órán át a Rádió Live Mix Summer Edition-ben, a Before Party Show-ban én angol szavakkal dobálózok még. Oh. Hello Cookie, how are you feeling today?
1: My name is Marta. I'm a little tired, but I'm feeling good because I'm so happy to be with you on air. Yeah. Where is my water?
0: Here you are. Figyelj, milyen volt a szín? Mert DJ-szetteztél. Mert azt mondtam tegnap adásban, hogy nincsenek árvaszúnyogokat Tiszaparton, mert most szidjuk a Balatonparton az árvaszúnyogokat. Ez igaz, ugye? Nem találkoztál vele.
1: Nem. Egy darabcsípés nincsen.
0: Ők nem csípnek az árvaszúnyogok, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon panaszkodunk rájuk, de igazságtalannak érzem, írtó kellemetlenek a balcsin. De most tudtam meg, hogy ők hasznos szereplői az ökoszisztémának, úgyhogy a mi kis világunknak, úgyhogy ne eszi. Justice for árvaszúnyog, igazságot
1: az árvaszúnyog. De jó, kéne most turukos nekem, amit beszélsz most.
0: Tudom, kicsit. Gondoltam is, hogy zavarba hozlak ilyen intellektuális beszélgetéssel, úgyhogy el is engedem ezt a fonalat.
1: De ez jó, az új neve Dr. Kismáti.
0: Öveges professzor. Na induljon a Before Party Show, nagyon szeretem, amikor adásba vagy, Cookie.
1: Köszönöm, én is téged, szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilósháda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Nyíregyházán, a Malom utcában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
10: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja. Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
12: Úristen, de az, hogy nem amikor... Annának hívnak.
13: Gyönyörű ez.
11: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni.
13: Csillogós pikkelyünk.
12: Ugyanúgy megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
11: Kagyló felsőnk, és megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
13: A nagyon haladni. Kecsesentől félek egy kicsit.
12: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit.
13: Sokkal tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki.
12: Jobban is állnak. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton.
11: Én erre gondoltam...
12: Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de...
13: Nem rossz, de három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
11: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Oké, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órán, igen, azaz 19 óraig, mixerek nektek az igazi mai slágereket. Jó lesz? Jó lesz! Ráadásul érkezik egy vidám zene. Imádunk Alex Kenji, és a szem címe Bambore. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, a Before Party Show Summer Edition elkezdődött. Hangerő maximálisan, bulizunk egy nagyot. Benne vagytok? Én nagyon. Hát akkor kukikem, hadd szóljon!

este nem sokan alszanak, hanem buliznak, ugye fiatalok? Na, még szép! És a buliról van szó, érkezik egy óriási DJ. Úgy kell érteni, hogy ügyes DJ, jó? Na, Fisher, és a szem címe Rain, azaz eső. Hát esen az eső csak éjszaka, mikor mindenki csúcsukál, nem? Ráadásul az utolsó hétvégén. Holnap után munka, és kedden iskola, ajaj. Allez, kukikám, ne dumálja túl sokat, jönnek a alig újabb Fisher nálunk. Rain ez a szem címe. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slágy

egyet se tégezi, mert is legyár megy. Sokan szeretik Cash Me a Wild Ride, azért eljátszottam nektek, önök fiúk. Én mindig próbálom követni, amit nektek jó. És például most érkezik egy kis nosztalgia hangulat itt a rádió egyen. Bizony, egy jó pár év ezelőtt kijött David Guetta és Kid Cudi Memories. Ez egy kis remix. Bizony, David Guetta remix ráadásul. Ha milyen jó, nem? Allé, egy kis klasszik hangulat itt a rádió egyen. Szerintem jól fog esni mindenkinek. És köszönöm.

sam címe Shine. De jó, nem? Bizony, bizony, szerintem óriási sláger lesz, nem csodálom. Ráadásul van egy kis funky hangulat benne, ami jó, ugye? Allé! Mixelek tovább nektek ezig az ilyen slágereket, ráadásul nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Before Party Show Summer Edition. Hoppa, vigyázzatok!

0: Ez itt a Rádió 1-8, igazi ma is legjár megy. Egy kis szünet érkezik, iszott egy kis vizet, hogy jól legyél 19 óraig a mix, mert igen, 10-től 19 óraig nincs megállás, mixelek tovább az igazi ma is legjáreket nektek. Hamarosan érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó lesz, figyelj!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: Pestjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

slágereket, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Allé, up, megyünk tovább, bulizunk egészen 19 óraig, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Bizony, bizony, bizony. Allé, up, hangerő maximálisan, nincs mese. Buli, buli, buli, buli, buli. Jó szórakozás, még egyszer kívánok mindenkinek, itt a Rádió 1-en.

Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó volt ez a kis Medúza, Don't Wanna Go Home. Hát nem is akarunk haza menni, milyen jó vagyunk itt a Rádió Egyen, ugye? Ráadásul érkezik egy francia duett DJ, nem Daft Punk, nem. Nem Cookie és David Guetta, mondjuk ilyen nincs. Hanem ők az Offenbach, és a szám címe Overdrive. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Még egyszer kívánok nektek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió Egyen, és köszi szépen, hogy velem vagytok, tényleg jól esik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a szíved csücském. Hát igen, ez a saját dalom. A jó barátom már Kánerel. Szóval, hődém és arra érkezik el egy újabb cookie. Kánerel, Fire, itt a rádió egy ilyen, és még egyszer hangsúlyoz.

0: Ez itt a Rádió Egy Jogsak, igazi, ma is Sláger megy. Jaj, de jó kis fesztiválon gurat volt itt, ugye? A Before Party Show Summer Edition, Üzsel és Jamaican. Hamarosan élő kívánság műsorának fiúk, tudtok telefonálni a 0620-3-111-111-re. Ha meddig nem érkezik az első telefonáló, jöjjön Tóth Abigail, Accent Elégüt, és a szám címe Sugar Lady.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem.

0: estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1. Csak igazi ma is lehet.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgat

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén a mai első telefonáló. Halló!
2: Szia, Dávid vagyok.
1: Szervusz Dávid, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyszerűen megyünk hazafele éppen.
1: Hazafele mentek, jó. Jó nap kis
2: nap. Igen, nyaralásból.
1: Ja, nyaralásból. Mere voltatok nyaralni?
2: Hát csak a Balatonnál voltunk.
1: Ja,
2: nem,
1: jó.
2: Nem mentünk messzire, mert...
1: Jó az a Balaton, szeretjük. Nincs mese.
2: Hát, igen.
1: Na, valami baj van, vagy nincs, ugye?
2: Hát baj az nincs, csak a Balatonban nem sok víz van.
1: Jön az ős, jó lesz ez, szurkolunk, gyönyörű az a hely, tényleg. Radalton, do it again, ezt kértél tőlem, David, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm itt a kocsiba három gyermekemnek, Patriknak, Dominiknek és Patriciának, meg a feleségem.
1: Oké, rendben, jó utat az efele, tessék vezetni nagyon óvatosan és jövőten kitartás, mert úgy tűnik, hogy kezdődik az iskola, ugye?
2: Alig várjuk.
1: Ja, jó.
2: Jó. Kevésbé, de még.
1: Jó van. Kezdődik igazán a szabadság a jövőten, nem? Akkor kezdődik az igazán a szabadság.
2: Igen.
1: Jó van. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Én örülök, hogy bekerülhettem
1: hozzád adásba. Ciao, szia!
2: Ciao.
1: Na, lelök fiúk érkezik, az isteni Radalton, do it again, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Van, aki kért tőlem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. De ki az, aki? Halló, halló!
2: Viktor vagyok, jó estét kívánok, de?
1: Mi újság?
2: Köszönöm, csinos étvégét tartok.
1: Ez mit jelent?
2: Úgy, ezt a számot. Hát, Gino volt Jennifer Lopeznek a gúny neve, vagy Jók neve.
1: Jó, oké.
2: Hát a neveiből származik, nem csúnya név, csak ő nem szerette. Na mindegy, nem érdekes. Milyen pihenős nap van ma?
1: Pihenős? De úgy hallom, hogy kocsikázol, nem?
2: Így van, még nem értem haza.
1: Ja, jó van, oké. És mi a program ma este?
2: Mára nem terveztem semmit, úgyhogy lehet, hogy csak pihenek. Nincs semmi.
1: Jó, oké. Kinek...
2: Okay,
1: ja, persze. Kinek szeretne külön ezt a dalt? Kinek szóljon?
2: Minden stahanovista munkamániásnak. Mindennyiunknak.
1: Jó, oké. Kitartás neked jövő hétre. Jó utat, vigyázz magadra. Köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: És köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, sziasztok! Kicsit rossz volt a vonal, elnézést kérek, hát élő műsor. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight! Hurry up, David, mondd meg valamit!
3: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Gyorsan megy az idő, nem sokára vége a kívánság műsornak, szóval gyorsan tessék telefonálni, mit most kicsoda? Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Fanni vagyok!
1: Hello, Fanni, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké, ma tartottuk a gyerkőt szülinapját, úgyhogy gondoltam, kérek még egy számot neki.
1: Na, melyiket?
2: Shakirától a Die Die, ez most a nagy kedvenc.
1: Na jó, van egy kis foci hangulat?
2: Hát persze, egyértelmű.
1: Jó van, és akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a kisfiamnak, akinek a szülinapi bulija van.
1: És hogy sikerül? Vagy most is megy?
2: Hát még megy, úgyhogy ja, majd erre táncolunk.
1: Ja jó, van, oké, rendben. Na, akkor boldog születésnapot kívánok neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi,
1: halló! Ciao, ciao, szia-szia! Érkezik nálunk Shakira, Die Die! Allé, hop, egy kis foci VB hangulat itt a Rádió 1-en!

0: legyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-szer érkezik Juhász Geri. Mi jó, hanem közelebb, holnap találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kedemes estét, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Búcsúzom Metzger Viktóriával, Nagy Bogival együtt, a szám címe Éden. Sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
0: Juniorral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Radio Show, köszönjük szépen, tegnap szenzációs volt. Balatonfűzfő, én DJ Junior vagyok, és én mixelek ebben az órában.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hangai PG vagyok, és itt leszek egészen este 9-ig, és azt is meg kell jegyeznünk, hogy Szegeden a szín is, ugyebár az ifjúsága napok is jól sikerült, a Rádegyes arénában játszottam hajnal 2-től, és hát megettek mindent, ami újdonság, és ezt nagyon-nagyon szeretem.
4: Én ráadásul még ma is ott leszek, úgyhogy lehet velem találkozni, ráadásul most kicsit félőben vagyok, mert ott játszom egyébként a Stégen, de indulunk Tami Impalával, lehet, hogy ezt ott is pörgetem a Dracula új verziójával, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, még mindig, bárányatilag nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a mai nap én ugye, ahogy mondtam, most félőben vagyok, mert hogy 8 és 9 között a Szegedi Színen játszom a Stégen, Rádió Stégen, utána viszont az Arénában 23 és 24 óra között pörgetek egy órát majd. És hát készülök a holnapi napra, mert holnap délután 5-től vasárnap egy ingyenes rendezvény Budapesten, Made in Italy az első sorban. Nagyon sok ilyen olasz remixet készítettem, ezt tudjátok rólam, hiszen játszom itt is a rádió ezeket, és hát felkértek rá, hogy csináljak egy ilyen eseményt. Vittünk egy nagyon jó pizzakészítőt, akit még Hanvai PG által ismertem meg, Balázs Attilát egyébként, aki a diszkosít pizzát is elkészítette, ő süti majd ott a fantasztikus olasz pizzákat. Világbajnoki második helyzet az úriember, úgyhogy vigyázzatok, nagyon jó lesz a pizza. Ezen kívül italpultok, minden, ami olaszos, és olasz fagyi is. Ezen kívül én 7 órától 9 óráig, de már 5-kor indul az esemény, játszom 2 órát non-stop olasz slágereket, természetesen DJ Junior módra feldolgozva, úgyhogy készüljetek, ilyen estét még sosem csináltam, én is már nagyon várom. És ha már az olasz zenéről beszéltem, és az olasz partiról, a Made in Italy-ról, akkor egy ilyennel megyünk tovább, ezt is fogom holnap pörgetni majd. Jön Ricky Poveri és egy Chai Itali, Ciao Amore, DJ Junior remixben, itt a Diszkosítben.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalom, Adrian színűre diszkosita a rádió egyen, egész héten kétharmadban vagyunk, a bárány nincsen, viszont itt van Hanvai PJ, és most a játszoknál Indi DJ Junior.
1: Én már nagyon izgolok, mert bár félőbe vagyok, de ahogy vége van az adásnak 21:00, akkor meg is szorulok érden, annyira gyors vagyok, és rettentően sok Imel Angel korongot fogok játszani, és utána Szlovákiában is, sőt, mi több, ott külön kérték azt az intrót, amit legyártottunk Roberto Vinével, ugyebár a Messengerszel, a Kossuth téri magyarországi születésnapi partira, ugyebár augusztus 20-ára. Szerintem azzal fogok kezdeni, mert tényleg egyszerűen annyira extra lett, hogy többen a produkcióval mondhatni könnyeget csorgattunk miatta. Luna Szerdai készül, pontban éjfélkor fogod megérkezni.
0: Én már most is színezek, és még tovább színezem a dolgot, majd 23-24-ig ma este, úgyhogy kétszer is találkozhatunk Szegeden. Most meg megyünk tovább az Alex Kenji korogjával, ami egyébként diszkosítás legenda volt, a régi Alex Kenji, de ez most szerintem egy ilyen latinos, egy kicsit ilyen kacsvasz lett, de csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior, ez a Bambole, és ezzel megyünk tovább itt a rádió egy esti sójában a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Egy biztos, hogy nincs megállás, legalábbis ezen a nyáron nem volt megállás, tényleg, mint hogy a régi szép időket éltük volna meg. Annyi fellépésünk volt hétről hétre, hogy valami hihetetlen. Ugye DJ Juniorral játszottuk egy csomó fesztiválon is képviselve a diszkostet, ugyebár Campus Fesztivál, aztán a múlt héten Zamárdiban Strand Fesztivál, ezen a héten pedig egész héten színeztünk, és hát nem tudom, hogy mit hoz a tél, de hát szerintem azért jóval szoftosabb lesz.
1: Hát igen, mivel kevesebb klub van, és ilyenkor nyilván nincsenek fesztiválok, annyi nagy rendezvény. Viszont megyünk tovább a svédekkel, mert azokat nagyon szeretem, és csináltam belőle egy remixet az új dalból, ez a Happiness is so sad, amelyet Lil Kelly énekel, a Swedish House Mafiáról beszélek, eredeti valódi DJ Junior van itt a Rádió 1-en a Diszkosítban.

Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosi trédió show, és Hamai Picsi beszélt erről, hogy mennyi bulink volt ugye nyáron, és hogy mi lesz ősszel. Hát kérem szépen, én nem tudom, azért egy-két rendezvény be van írva, meg diszkosit is lesz, de hogyha szeretnétek minket, akkor írjatok a rajongói oldalainkra, és mi megyünk akár a Bárányére, akár a Hamvaiére, akár nekem Juniornak a rajongói oldalán, vagy a diszkositére, és mi látjuk ezt, és akár céges bulit is vállalunk magánrendezvényt, mert hogy ősszel télen ilyeneket is szoktunk csinálni, úgyhogy bizalommal keresetek minket ez ügyben. Ugye már kedden elindul az ősz, szeptember 1-je, elindul az iskola, és hát egyébként az időjárás az már egy picit ráhangolódott. Az első őszi buli nekem legalábbis jövő héten szombaton lesz, itt a fővárosban egy fehér parti lesz, tehát white buli. Tessék majd megérkezni tetőtől talpig fehérben, most nagyon-nagyon komolyan fogjuk venni, és a diszkosítás színekből mondhatni, még Bárány Attila lesz ott mellettem, egy másik Rádió 1-es lemezlovas, és méghozzá World is Mine legénységéből Antonio is. Most viszont megyünk tovább, és ezt a dalt a Bárányon kell számon kérni, mármint a vokáját, mert az ő feladata most ez, hogy meglegyen. Én csak a kiadásért felelek, de az még nem jött meg, viszont játsszuk ebben a verzióban. Hamarosan jön a videoklip is, mert hogy már elkészítettük, csak újra kell vágni az új vokára. Ez a diszkosi dala, a Sorry, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ma is Bárány Attila nélkül voltunk, és gyorsan búcsúzunk is DJ Junior és jómagam Hanvai Pécsi, ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, most húzok Érdre, bár félőben vagyok, de 21:00-kor Érdem meg fog csendülni az első lemez tőlem, egészen valószínű, hogy a kezdés után egy Email Angel korong fog szólni, utána pedig megyek át, évfélkor kezdek Dunaszerdán az ottani gokárt pályán, aminek a neve DS, azaz diszkosít, de egyébként nem az. Ezzel búcsúzom, szevasztok Rádió 1!
1: Én DJ Junior voltam, én mixáltam az elmúlt egy órában, ma este Szeged színelés van rendesen, hiszen én voltam most egy órán keresztül, csak félőben voltunk itt a diszkosít rádiósóban, aztán az arénában is játszom, majd este 11-től egy órán keresztül pörgetek, vasárnap pedig egy különleges esemény, Made in Italy az első sorban, az első ilyen parti, amelyet csinálok, olasz zenét fog játszani, régi zenéket új house köntösben, jó néhányat már megcsináltam, a többit még a héten készítem, úgyhogy megpróbálok két órán keresztül ilyen zenét pörgetni, olasz gasztronómia, olasz piázás és olasz fagyizás, mindez együtt egy ingyenes rendezvényen Budapesten a Kopaszi gáton találkozhatunk, én ezzel búcsúzom, minden DJ Junioros letölthető a YouTube csatornámról, és az utolsó dal egy ibizai kedvenc, Gajo, So Many Times DJ Junior remixe, ezzel intünk párt mindenkinek, 8 órakor holnap újra diszkosít itt a Rádió 1-en, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fateless, Insomnia és Bibi Rexa. Úgyhogy a New Religionnál nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Shine Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek egy csomó friss zenét. Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Untold Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a Livid

0: Egy hete a német nagyágyú Robin Schulz fellépett ugye a Strand Fesztiválon. Ő jön most.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió Egyen, Noel Edisman Rádió Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Third Is Mine Radio Show. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Felkészül New Week, Antonio, valamint D-Session. Ők jönnek a következő három órában, úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: bulizunk tovább. Hello mindenkinek, innentől New Week a házban. Hello New Week.
1: Hello Gary, funky time. Emlékszem még erre a kifejezésre, melyik Na akkor egy igazi funky time. Valami hasonló. Én ettől viszont jobban tudok és jobban hoztam. Tame Impala és a Dracula, ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie remixében itt a Rádió 1.

0: És hát nagyon szeretjük a gyümölcsöket.
1: Főleg az avokádót, meg a mangót, mert ugye legutóbb, mikor buliztam, mondták, hogy a legújabb zenémet tegyem már be, és kérdeztem, mondom, melyik van, mert kettő, ugye lett mi, én vagy a másik. Ugye ezt szándékosan nem mondtam, mert egy avokádót kértek, úgyhogy én gondoltam akkor a mangót, és ezzel menjünk itt a rádió egyen, és tovább. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Medusa, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Ferdiz 9 Radio Show-ban, mellettem Newvik a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön Antonio, éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk is. This Session-t látjuk tehát vendégül éjfél és éjjel egy között. Ilyenkor szombatonként mindig 4 órás az adás, és hát szépen megyünk felfelé.
1: Így van, ívelgetünk, most már kicsit a melodik határa csúrolgatjuk, de egészen finoman. Ez egy olyan diszkó zene lett, kérek szépen, amit én tényleg most már hetek óta pörgetek, és a bulikban tökéletesen jól működik. Come to Life és Cassiani Rádió 1.

0: Nyugvik a lemezjátszóknál. Hugh jöjjön most.
1: Így van, az úriember, akinek minden országban másképp ejtik a nevét. Van, ahol Uzsel, van, ahol Hügel, van, ahol Ugel, meg mindenféle kép, de nálunk úgy mondjuk, hogy Hugel, egy Szaltó és egy Jamaican Bam Bam érkezik, a csavarjátok fel a hangerőt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Hello mindenkinek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, rádiógyesek! Nem is húzom az időt, azonnal belevágunk a közepébe. Méghozzá egy brutális Jennifer Lopez és David Guetta közös dobással. Amivel indulunk, az nem más, mint a Save Me Tonight, Joe Corey remixben, itt a Rádió 1-en, a Verdi Smile Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Another és a Talk to You szombat este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem egészen éjfélig Antonio lemezjátszói mögött, és nézzük is, hogy mivel jössz most.
1: Egy igazi elektronikus zenei legenda és napjaink egyik legnagyobb popdívája állt össze egy közös trackre. A hangerőt tessék feltekerni, már is érkezik Faithless és Bebe Rexha közös dobása, a New Legion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombat este, néhány percig még Antonio a lemezjátszóim mögött. Milyen a mai szaka?
1: Brutális pörgős hét van mögöttem, és még nincs is vége. Innen a Rádió Egy stúdiójából én Hódmezővásárhelyre veszem az irányt, és ott is folytatom az éjszaka többi részét. Remélem, mindenki élvezte ezt az elmúlt egy órát. Legyen nagyon boldog a hétvégétek. Hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten találkozunk ugyanitt szombaton 23 órától a Third Is Mine Radio Show-ban. Szia Geri, sziasztok Rádió Egyesek!
0: Éjfélkor pedig indul a Guest Mix.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Session.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, indul a heti guest mixünk, ami D-Session készített. Ez Kurt Merzbik, Hugel és a Put Your Hands Up.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió Egy!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, még ez az este a nyárból ugyancsak rádió egy partival telik, hát amennyire lehet kihúzzuk, hiszen a szegedi ifjúsági napokon még pörög a helyszínünk, nem is akár mekkora hangulatban, ha figyeljük a social felületeinket. Most az előbb ugye Jamina zenélt, ezenben a percekben pedig már Joel Junior a lemez játszok mögött. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket, most a Rádió 1 másik DJ-je, DJ Vecker Viki, Nagy Bogi van Miss Mooddal, az Édent indítom, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan a mai napot még bulival töltik, nagyon jól teszik, hát meg nyilván fognak még azért szombatokat, de hát a nyári szombatok közül és a nyári hétvégék közül 2026-ban ez már az utolsó. Fú, jó gyorsan elrepült. És mennyi nagy bulit csináltunk közösen, és ez mennyire jó. Az igazi mai slágereket pedig hozom továbbra, és most a Swiss Discot választottam, Rehab-be, Sam Feltel, ez a Sleep.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, David Guetta pedig az utóbbi hónapokban egyre többször mondja, hogy a sima idézőjeles, sima fellépésekkel egy picit le fog állni, és rálon a stadionkoncertekre, ugye tavasszal csinált a Stade de France-ban, Párizsban 3 teltházas gigasót, valami elképesztő látvánnyal, és azt mondta, hogy ezeket szeretné erőltetni a jövőben, amiben egyébként van ráció, mert tényleg valami elképesztő, amit művelt. Ez meg közben az igazi mai slágere, Jennifer Lopez-zel, David Guetta, a Save Me Tonight, amit indított.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is